0: Beta Radio Kaljuža.
1: Halló?
2: Annyit szeretnék kérni tőled, hogy soha többé ne keres.
1: Miről beszélsz?
2: Remélem, most boldog vagy, és nem fogod megbánni.
1: Tudod, hogy szeretlek, és nem értem, miért bánsz így velem.
2: Te azt mondtad, hogy én már jelentéktelen az

Tarka varka a világ, sok benne a mák virág, minden leány csávos világ, tudjuk már. Szőke barna legények, ne a jussát nézzétek, mert ha bogos bábáskodik egy kéniát. Mák virágból nem lesz rózsa, a leány sok nem viszi jóra. Tarka varka a világ, sok benne a mák virág, ha megérik, lehullik a virág. Minden leány oly hamis, még ha csókol, akkor is nem úgy csókol, ahogy érzi a szája. Mák virágból nem lesz rózsa, a leány sok nem viszi jóra. Tarka marka a világ, sok benne a mák virág, ha megérik, lehullik a virág. Minden leány oly hamis, még ha csókol, akkor is nem úgy csókol, ahogy érzi a szája. A leány csak hidegnem, hogy a kakas sípje meg, minden este másnak teszi a szép.

0: sárga barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta. Fütyülök élre álljuk, nem szaladok, utálok, mint csak a lár, jól mondja ez a nóta. A misnéki a szózája, a mis minden parcékája, sárga barga a világ, sok benne a mágvirág, minden leány csákos világ, régóta. Fütyülök élre álljuk, nem szaladok, utálok, mint csak a lár, jól mondja ez a nóta.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Nagyon-nagyon hálásan köszönöm.
1: Szép a rózsám, nincs hibája, libel-libel libegő a járása, poncokat a csók a sajka.

Sì,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

kéne már a házba, szép feleség a portára, mindenki ezt mondja. Olyan, aki hiszel így legyen, csókot adjon, ne perelgen, vén kisasszony módra. Lehet benne egy-két hiba, nálam a se nagypariba, bárki fia, lánya. Az a fű, hogy tartson rendet, nevelje a gyerekeket, szó nélkül sorjának. Lehet benne egy-két hiba, nálam a se nagypariba, bárki fia, lánya. Az a fő, hogy tartson rendet, nevelje a gyerekeket, szó nélkül sorjában. Választani nehéz eset, ezt a dolgot sosem lehet könnyelműen tenni. Mert ha asszony lesz a lányból, kibújik a szög a zsárból, így szokott ez lenni. Jó magam is attól félek, hogy egy napon ráeszmélek, lépre mentem mégis. És egy asszony reguláját, lassacskám a kutyafáját, megtanultam én is. Jó magam is attól félek, hogy egy napon ráeszmélek, lépre mentem mégis. És egy asszony reguláját, lassacskám a kutyafáját, megtanultam.

várom, már veszem kabátom, de még visszafordulok. Egy utolsó táncratám van még remény, egy megtört tekintet még csillog felé, és lassan, fáradtam szépen, de mégis most újra

most van még egy táncom, s már nincsenek érveim. Mit érzek, csak az van, és nincs más jelen. Mi elmúlt, az most már jelentéktelen. Hisz van még egy csodás magyarom, csak dúdolt, hogy egy, kettő, három, na látod, már itt van az ifjús

zemi, co dušo zemi, es úzka a cigán, de meg a kezem, dobban a szívem, úgy vizsereg a fám, a rajos cica, föl a szép rita, no legyen a babám, a haja fénylő.

reggelre minden hova száll, ha lelke mégis muzsikál, még most bizöld el a határ, dolóba szállt fel a madár, azt a lány még szeretem, érte fáj még a szívem, dolóba zene, ragyog a szeme, tán engem megkíván, legyen a zenét, csak is a zenét, ezt húzta a cigán, de még a kezem,

Here we go! A térség legjobb zenéi.

hogy majd idegen fel megnyugszik az

hogy csendben édes a csók, ha senki sem látja. A harmad is éjszaka szám a sok szép virág. Esti csendben édes a csók, ha senki sem látja. A harmad

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. On the radio.

Vörös bort itt a baz este, angyalom ragyogó csillagom. Most is részeg vagyok tőle, angyalom ragyogó.

새벽 언제도 불러주고 질러도 Hola, bobo, onig, onigallo, mégis szeretnek a lányok, angyalok, nagyok.

asszony, ne tudja meg, angyalok ragyogott csillagok. Csináltattam szép nagy házat, te nagyot, te nagyot, te nagy. Ablakot rá 300-at, te nagyot, te nagyot, te nagy. Közepébe tükörszobát, melyben a babát fésül magát, pénteken.

Sassi. Hon Radio. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.

Ваша свобода.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Kisbabák se tudnak rögtön járni, olvasni egy kisgyerek se tud. Azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az ít meg út.

Szeretőt keresek, szeretőt keresek, még van élek is. Nem bánom a vihár, nem bánom a falu, akár mit beszél is. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjam rajusson. Harna meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjam rajusson. Harna meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Sírhat az a legény, sírhat az a lejár, neki nincsen párja. Aki a babáját

0: 3은
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Hit Music.
0: Pondo Radio.

0: Álmos a város, álmos a holdfény. Ragyognak a csillagok, így kívánok jó ét. Százezer kis angyal, vigyázzon rád, álmaidban is. Jó éjszakát.
1: És akkor együtt énekelj a refrént, ami így szól, százezer angyal, figyelj, így.

alig megvár a kaput bezárom. Mostanában reggel jár haza, én sejtem, hogy mi

van belőle, hogy szerete vagy elfelejtni. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, hogy szeret.

kis a cigányok, nincs nékik hazájuk. Nincs nékik címerük, nincs nékik hazájuk. Csak ez a nagy

keresíme azt a ragyóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmába húzatom, ha én a hivangótát. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyóját.

mindig minden babám, az első csók után már a szívem éltem. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, rázma hideg érte. Azt mondja a szíve, fázik, mert a torkom borkol ázik. Megjavulok tehát, helyet iszom nahá, azt a ragyogóját. Azt mondja a szíve, fázik, mert a torkom borkol ázik.

nagyobb olyan. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torka bortól ázik. Megjavulom tehát, tejet iszom,

Nagyon szépen köszönöm ezt Picinek, egy picikét besegítettünk, de azért induljon a zene, és azért játsszuk el ezt élőben, mert azt hiszem, hogy megérdemli ez a dal is. Meg úgy egyáltalán az a csapat, amely Presser Adamissal annyi-annyi díjat nyert velem együtt.

Az eszpresszóban zongorista játszik. Rég csodálom fürge két kezét, a szeme olyan szomorúnak látszik, bánatosan tekint egyre szét, mintha mindig valakire várna, mellette áll üresen egy szék. Egy dalnál, mintha halkulna a lárma, s az ének, mintha nekem szólna itt. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérne valaki. Csak észrevenne, nekem ennyi kell, és akkor tőlem úgy sem menne el. De senki sincs, ki nálam megpihen. A másik széken nem ül senki sem. Én konyakomból örpölök egy kortyot, s cigarettám füstjét bámulom. Még én se voltam olyan nagyon boldog, mit jelent a magány, jól tudom. Ezért most az üres székre nézek, hogyha hív, hát odaülök én. A zenész arcán végre mosoly éled, s remény csendül át az énekén. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérné valaki.

pont velem történik meg itt és most egy dolog. Hihetetlen érzés, ami most körülöttem forog. Nézek jobbra, nézek balra, ezt adta az élet. Maradok most már melletted, csak bírd ki, amíg élet.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pont a rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith
0: on the radio.